0: Awadi eli onyame na je. Di onyame akapo hu ena ebebe. Empo hu ohau ni adivia unne.
1: Hello FM 101.5.